0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energia hálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamos energiahálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes kapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botosány megyében található. A Vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. A benzin literenként 15, a gázolaj pedig 20 banival lett olcsóbb a legtöbb nagy üzemanyagforgalmazónál. Az Ekonomédia összesítése szerint a hétvégén valamennyi jelentős piaci szereplő árcsökkentést hajtott végre a töltőállomásokon. Ezt követően a MOL is csatlakozott az ármérséklésekhez. Így a nagy hálózatoknál egységesen alacsonyabb árak jelentek meg. Jelenleg a legolcsóbb normál benzint a Rompetrol kínálja, 9,32 lejért literenként. Még a legkedvezőbb dízelára Petrom és a Szokár hálózatában található, ahol 1 liter gázolaj 10,57 lejbe kerül. A MOL a normál benzinárát 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a Rerveszt látja el. Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a Rerveszt veszi át a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megtehetik például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt továbbra is fogadnak ruhaadományokat. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Van nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott ENMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a Torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-ig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre szabott ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energiahálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamos energiahálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes kapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botoshány megyében található. A vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-szor-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, és ez ma sem jelent más, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora, a nyáriasított Reggeli Plusz hosszú Zsenyival. És hát a mai adásban is tenni fogok róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebbé tegyem a napotokat, úgyhogy tartsatok velem egészen 10 óráig itt a 89,6-on, ahol folyamatosan adom nektek a legjobb nyári slágereket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: hogy maradjál.
1: Én viszont mindenképp kérem, hogy maradjatok, hiszen csak nemrég kezdtünk, 6 óra 15 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk, Kán plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát a Bolozsán kabinet pedig képzeljétek megtette, hogy felhatalmazta a villamos energia hálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Érdekelne is, hogy ti mennyire tartotok attól ebben a helyzetben, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztást is korlátozhatják. Hát természetesen erre a kérdésre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig továbbra sem maradok csendben, ugyanakkor hozom nektek a legnagyobb slágereket, úgyhogy a kettő együtt meg

0: Burke és Pitbull is tőlük az All Night Long. Hát az biztos, hogy az elmúlt éjszaka során is egész végig mérsékeltebb volt a hőmérséklet. Ez a éjszakai hajnali lehűlés, ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy tudjunk azért egy picit pihenni. Ugye itt a hosszú, igen komoly kánikulai időszak után jól esnek ezek a kicsit visszafogottabb maximum hőmérsékletekkel bíró és hajnali éjszakai órákban kicsit hűvösebb hőmérsékletekkel bíró napok, amiket úgy néz ki, hogy átmenetileg szünetelni fognak abban a tekintetben, a napi hőmérsékletek, a napi maximum hőmérsékletek tekintetében, hogy például ma is 36 fok körül mérhetünk, úgyhogy visszatért átmenetileg a kánikula, mert képzeljétek, holnap már csak 29-30 fok körül fogunk tudni mérni, így a nap folyamán legtöbb, de ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk akkor a mai napnál. Szóval továbbra is nyárias napunk van, mondhatjuk azt is, hogy strandidő, bár némi árnyék vetül majd azért erre a strandolásra a mai nap folyamán, inkább a délután tekintetében, mert akkor lehet némi felhősödés is, helyenként egy gyenge zápor is, de ennek nyilván csak minimális lesz a mértéke, úgyhogy nagyon elázni nem fog tudni majd senki. És egyéb tényező sem lesz, ami nagyon hatást gyakorolna a szervezetünkre, ugyanis azt fronthatás sem terheli továbbra sem. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359172222-es telefonszámon, illetve a 0734172222-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottal eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legkiválóbb dalokat.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: mellette.
1: És én pedig itt leszek továbbra is mellettetek. Hello Nagyvárad! 6 óra 42 perckor, ez itt újra reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztást is korlátozhatják, ugyanis megvan a veszélye, többek között azért is, mert nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedés a Csernavodánál, úgyhogy fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le fog állni a romániai atomerőmű, jelentette be az energetikai államtitkár tegnap. Pedig pénteken és szombaton még kővel megrakott úszájukat is elsüllyesztettek a Csernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál, minek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető öreg Dunába, de a jelek szerint a javuló tendencia nem volt tartós. Amennyiben le kell állítani az atomerőmű még működő, az ország energia szükségletének 10%-át fedező 700 megawattos kettes blokját is, az elosztóhálózatot kezelő Transelektrika várhatóan 10-30%-os korlátozást fog bevezetni a nagy ipari fogyasztók számára az esti csúcsidőben, de a lakossági fogyasztókat ez állítólag nem fogja érinteni. Vasárnap a bukaresti hatóságok még derülátóan nyilatkoztak arról, hogy az első két uszály elsüllyesztése nyomán a vízszint 4 cm-t emelkedett Csernavodánál, az előrejelzésben szereplő 4 cm-es apadás helyett, és az a növekmény akár 9 nappal is megnövelheti az atomerőmű részleges üzemben tartásának időszakát. Tegnap azonban az előző napinál 5 cm-rel alacsonyabb, mínusz 227 cm-es vízállást mértek Csernavodánál, és az előrejelzés szerint a következő két napon további 2-8 cm közötti apadásra lehet számítani. Korábban a román hatóságok azt közölték, hogy amennyiben a vízállás eléri a mínusz 233 cm-es szintet, az atomerőművet le kell állítani. A román kormány július 31-én készenléti állapotot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt. Pénteken pedig felhatalmazta ugye a villamos energia hálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat. A Duna vízhozam a múlt szerdán süllyedt a 4 évtizede feljegyzett másodpercenként 1400 köbméteres történelmi mélypontra a romániai szakasz belépő pontján Báziásnál. A vízügyi hatóságok szerint augusztus 14-ig nem is várható változás, azt követően enyhe emelkedésre számítanak.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

nagyvállalat, ez itt a nyerésított reggeli plusz hosszú Sanyival, mivel 7 óra van 1 percen belül, itt az ideje, hogy Petronita is leszállítsa nekünk a híreket, amiben többek között beszél majd nekünk arról is, hogy az idei fűtési szezonban milyen helyzet alakulhat ki majd a gázpiacon. A hírek után pedig elsőkévaj Kygo és az Imagine Dragons hoznak bennünket zeneileg helyzetet.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamos energia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamosenergia számlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire napos időnk lesz ma, délután előfordulhat némi felhősödés, de ennek ellenére sem kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani, viszont kánikulai hőmérsékletekre továbbra is, jelenleg is már 20-22 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 36 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a vakációs Reggeli Plusz, a mikrofonnal egészen 10 óráig hosszú Sanyival. Augusztus 11-i kedd van, amikor is a Zsuzsannák és a Tiborcok ünneplik a névnapjukat. Isten értesse őket, és persze a mai nap kérdése továbbra is az, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztás is korlátozhatják. Hívjátok, kérjátok, kommenteljetek, és persze közben hallgassátok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként Kygo és az Imagine Dragons közös lágerit fogom lejátszani nektek.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Bruno Mars és tőle az On My Soul, és hát lélekben én is azokkal a váradi fogyasztókkal vagyok, akiknél a csővezetéken végzett javítási munkálatok miatt tegnap délelőtt 10 órától szünetel a melegvíz szolgáltatás. Ők ugye a 405-ös hőközponthoz tartozó fogyasztók, konkrétan ez a Della Rancha, a George Doja, az Olteni és a Mecsinului utcák lakói. Hát kitartást kívánok nekik, jó, ha tudják, hogy a szolgáltatás várhatóan augusztus 12-én 23 óra 30-kor áll majd csak helyre, úgyhogy addig gondoskodni kell a melegvíz készítéséről. Egyébként további információkat a 0800-078-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259-467-577-es telefonszámon kaphatnak a témában. És ha már a víz szóba került, az osztályos években ugye a fúlt kutak sok gazda számára az öntözés egyik legfontosabb vízforrásává váltak, ezért is kíséri éles vita a Környezetvédelmi Minisztérium új tervezetét. A javaslat szerint az engedély nélküli jelentős környezeti kárt okozó vagy arra alkalmas vízkitermelés büntető jogi következményekkel járhat. Sokakban felmerült a kérdés, hogy mi számít nagy mennyiség víznek is, hol húzódik a határ a háztartási öntözés és a már engedélyköteles vízhasználat között. A vita középpontjába a Környezetvédelmi Minisztérium törvénytervezetének az a része került, amely a felszíni és felszín alatti vizek illegális kitermelését szabályozná. A tervezet szerint büntetőjogi felelősségre lehetne vonni azt, aki jogellenesen termel ki felszíni vagy felszín alatti vizet, ha ezzel jelentős környezeti kárt okoz, vagy a vízkivétel alkalmas lehet ilyen kár előidézésére. A javaslat nem csak a természetes tavakból, folyókból vagy patakokból történő vízkivételre vonatkozik, hanem a fúrt kutakra is, ezért rövid idő alatt sok gazdálkodóban és kúttulajdonosban merül fel a kérdés, hogy a jövőben milyen feltételekkel használhatják a saját kútjukat öntözésre. Nos, a kialakult vita és az álhírek terjedése nyomán a román vízügyi hatóság közleményben igyekezett tisztázni, hogy a törvénytervezet nem vezet be új adót a háztartási kutakra, és nem teszi bűncselekménnyé a saját udvaron lévő kút használatát. A hatóság emlékeztetett arról, hogy a jelenleg is hatályos vízügyi törvény alapján a felszín és felszín alatti vizek továbbra is szabadon használhatók ivásra, az állatok itatására, locsolásra, mosásra, fürdésre és más háztartási célokra, amennyiben a vízkivétel kizárólag a saját háztartás szükségleteit szolgálja is, nem haladja meg a másodpercenkénti 2 deciliteres vízhozamot. A vízügy ezt a gyakorlatban is kiszámolt, ez percenként mintegy 12 liter, óránként 720, folyamatos működés mellett pedig legfeljebb 17,28 köbméter vizet jelent naponta, ami jóval meghaladja egy átlagos háztartás szokásos vízigényét. Én pedig szeretném a zene iránti igényeteket kielégíteni a továbbiakban is, hogyha akkor most megint a legnagyobb Plusz FM-es lágerek érkeznek.

Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Ez itt továbbra is a nyárjasított reggeli plusz, jó reggelt és jó rádiózást kívánok nektek. Fél 80, hamarosan így meg is érkeznek a Plusz FM híre, és lassan Petru Anita perceken belül beszámol majd nekünk arról is, hogy hol landolhatnak hamarosan a repülőgépek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: nyereséges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90-ban ég. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamos energia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamos energiaszámlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
6: Plusz FM. Időjárás jelentés.
8: Többnyire napos időnk lesz ma, délután előfordulhat némi felhősödés, de ennek ellenére sem kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani, viszont kánikulai hőmérsékletekre továbbra is, jelenleg is már 22 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 36 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
11: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Igen, folytatódjon akkor Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora. A Reggeli Plusz a legjobb ébresztő zenékkel. Most mindjárt viszont a TNT egy alvásra vonatkozóval jön. Érkezett tődők az ugye itt alszol.
11: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgatja most a Plusz FM-et, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 07 34 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, de jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Most például egy olyan témában, amelynek lényege, hogy felhatalmazta a Bolozsán kabinet a villamos energia hálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Érdekelne is eme témában, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztás is korlátozhatják. Lássuk akkor, hogy mit válaszoltatok. Sitting Bull például azt írja, olyan napelemrendszert kell vásárolni, ami szigetüzemmódban működik, az nem függ az országos rendszertől. Villanyos verdát kell vásárolni, az asiáról működik az egész háztartás. Ez nem a 20. század, megvan a technológia. Aztán Bodán Anna Mária is kommentelt, nagyon is tartott tőle, már csak a hűtő miatt is. Bolozsáról meg inkább nem beszélek, minden rosszat megérdemelne, dühít és felháborít, hogy mit tesz az emberekkel. Aztán Magyar János is írt, ha a nagyipari fogyasztókat leállítják, megint a kis embereket szivatják meg, mint mindig, mert addig a munka is szünetel, és akkor fizetés sincs. Nem is tudom, mikor volt utoljára olyan cselekedete a kormányoknak, ami az emberek javát szolgálja, pocsék világot élünk, nem csodálom, hogy rengeteg az idegbeteg. Aztán Dó Magdi is írta Messengeren, mindig bízunk a jobb elkövetkezőkben titkon, de mindig csalódnunk kell, nem tudom még hova lehet fokozni ezt a válságot, de családon belül is kárt okoz mindez. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! A Plusz FM-et hallgatjátok a 89,6-on, és benne a vakációs reggeli pluszt. 8 óra van hamarosan, úgyhogy érkeznek is a nagyvilág hírei. Petru Anita ezúttal beszél majd nekünk arról is, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. A hírek után elsőként pedig majd Ed Sheeran zenéje csendül fel nektek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
6: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
5: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
7: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Szupeko! FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra, Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamos energia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamosenergia számlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rosttartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire napos időnk lesz ma, délután előfordulhat ugye némi felhősödés, de ennek ellenére sem kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani, viszont kánikulai hőfokokra továbbra is, jelenleg is már 24 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 36 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatja.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Igen, ez mind a délelőtti plusz, a Plusz FM-en. Tartsatok velem egészen 10 óráig a stúdióban, a következő pár napban Szegedi Mária helyettese, Hosszú Sanyi. Mária ugye a jól megérdemelt szabadságát tölti, én pedig akkor ebben az órában is várom, hogy megosszátok velem, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztás is korlátozhatják. Írjátok meg, léci, de hívhattok és el is mondhatjátok, akár szóban is, vagy kommenteljetek, én pedig adom hozzá most is a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Ed Sheeran sláger.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

a Lady Gaga és Doci, és tőlük a Runway, hát többek között ott sem lesz egyszerű az aszfalt helyzet, úgyhogy az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott másodfokú hőségriasztás miatt a Bihar megyei tanács forgalomkorlátozást vezet be a tehergépjárművek számára. Ma 12 és 20 óra között tilos lesz a közlekedés a megyei utakon, a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű járművek számára. Az időszakon kívül, illetve a többi jármű kategória számára a közlekedés zavartalan marad. A korlátozást a burkolatok védelme és a közlekedés biztonság növelése érdekében rendelték el, mivel a nagy melegben az utak deformálódhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga hőségriasztása szerint Bihar megyében a mai napon 35-38 Celsius fokos csúcs

hőmérséklet várható, a hőérzet pedig jelentősen fokozódik. A kamionstop alól többek között mentesülnek a személyszállító járművek, az élő állatokat és romlandó élelmiszereket szállító járművek, a sürgősségi és beavatkozási egységek, a temetkezési és postai szállítmányok, valamint az elsősegélyhez szükséges felszerelést, üzemanyagot, palackozott vizet vagy hűtött árut szállító járművek. Kivételt képeznek továbbá a meghibásodott járművek vontatására használt teherautók, a katasztrófa sújtotta területekre vizet és élelmiszert szállítók, a hulladékgyűjtésben résztvevő speciális járművek, a mezőgazdasági termékeket szállító járművek, valamint a multinacionális gyakorlatban résztvevő katonai szállítmányok. A Bihar megyei tanács arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy útjuk megtervezésekor vegyék figyelembe a korlátozást és lehetőség szerint a legnagyobb hőség idején kerüljék az utazást, de ha már utazni kell, akkor pedig hallgassatok bennünket, hogy a titeket érintő legfontosabb infokat is megkaphassátok, nem mondhassátok azt, hogy nem tudtátok. A Follow the Flow viszont a következő percekben azt fogja...

0: Ez itt a délelőtti plusz, jó rádiózás nektek. 8 óra 26 perc van, és így fél 9-hez közeledvén meg is érkeznek hamarosan a Plusz FM hírei. Petr Anita beszélni fog nekünk majd arról is, hogy mikor függeszthetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyálásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest!
4: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvos technikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
9: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárulását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt négy napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így három napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
12: Plusz FM időjárás jelentés.
14: Többnyire napos időnk lesz ma, délután előfordulhat ugye némi felhősülés, de ennek ellenére sem kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani, viszont kánikulai hőfokokra továbbra is, jelenleg is már 24 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 36 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgálta.
15: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
12: Plusz FM. Közlekedési információk.
14: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
12: És most vissza a zenéhez!
14: Hát folytatódjon akkor a reggeli plusz a legjobb zenékkel, és a legjobb zenék akkor Niall Horan újdonsága sem maradhat el. Érkezzen a Dinner Party!
12: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz

Enrique Iglesias is tőle a Do You Know, és hát ti tudjátok-e, hogy bennünket milyen elérhetőségeken lehet keresni? Ha esetleg nem, akkor most jól figyeljetek, mert a telefonszámunk 0359 17 22 22, az SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, de jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváratként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, úgyhogy hajrá, hajrá, tegyétek is azt meg. Ma például egy olyan témában tehetitek ezt meg, amely szerint felhatalmazta a Bolozsán kabinet a villamos energia hálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztást is korlátozhatják. Megköszönöm, ha elmondjátok a véleményetek, cserébe pedig most is érkeznek nektek a legnagyobb slágerek.

Gyönyörű reggelt, Nagyvárad, ez itt még mindig a nyáriasított délelőtti plusz, a mikrofonnál egészen 10 óráig hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztás is korlátozhatják. Szász Roland például azt írja, én őket kapcsolnám már le, van már nekik elég, menjenek amerre látnak, s hagyjanak már mást is érvényesülni, hát ha tesz valami jót is, ha a gyár nem megy és az embert hazaküldik, mert ugyebár ha milliárd eurókat is keres a cég, az emberen mindig spórolni fog, akkor fizetés miből lesz? Bíjó Szabó is azt írja, csak egy kérdésem van, miért adunk ilyen helyzetben Moldovának ingyen, aki továbbadja Ukrajnának, mi meg visszavesszük tőzsdei áron? Ez egy kicsit nem fura? Aztán Talódi Zsuzsa is kommentet, hát elég szomorú, remélem, hogy nem lesz ilyen, de elég nagy baj az is, ha az ipari fogyasztókat kapcsolja le, mert akkor sok munkahely bezár, és nem lesz fizetés is, újból a kis emberek életét nehezíti meg, mint mindig. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul nektek most is a legjobb dalok. Tökéletes lesz például erre a célra egy magyar kedvenc, a Nem vagyok tökéletes, az Anzibár előadásában.

0: Sziasztok! Jó rádiózást a vakációs délelőtti plusszal. 9 óra van hamarosan, úgyhogy érkezik is Petr Anita, a város, az ország és a nagyvilág híreivel, amikor majd az is kiderül, hogy milyen vállalkozásba fogott Nagyvárad önkormányzata. Mi pedig az adás utolsó órájában is arra vállalkozunk, hogy szórakoztatunk is benneteket, elsőként majd Grace Abrams slágerével.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adat felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária proszekót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
7: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást.
6: Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata, a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire napos időnk lesz ma is, délután előfordulhat ugyan némi felhősödés, de ennek ellenére sem kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani, viszont kánikulai hőmérsékletekre továbbra is, jelenleg is már 26 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 36 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári-Sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében. A korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári-Sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári-Sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez itt a nyáriasított délelőtti plusz, Hello Nagyvárad, a mikrofonnál Szegedi Mária távoléte alatt Hosszú Sanyi, és hát amondó vagyok, hogy vágjunk is bele akkor az adás utolsó órájába, még pedig továbbra is a legjobb zenékkel, és akkor ennek megfelelően érkezzen a That's So True Grace Abrams előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Konkrétan a következő területeken élő fogyasztókat érinti: Strandsétány, August, Trebóniú, Laurian, Aurél Lázár, Bikázulói, Brássóvulói, Cseletrei, Krisóri, Dunalea, Emilia Mircea, Kitul, Magyéru, Gyorge Lázár, Josip Vulkan, Lamüici, Libertáci, Madács Imre, Mesztekani Sulói, Mihály Eminescu, Miorici, Nikolaj Grigorescu, Nikolaj Zsiga utcák, Petőfi Sándor Park, Trajan Park, aztán Peszkörű Sulói, Republicsi, Reményik Sándor, Rovine és Teátrulói utcák, valamint a Bémer tér. A balesetek megelőzése is a biztonságotok érdekében kérik, az elzárt csapokkal várjátok meg, ami a gázellátás újraindul, a szolgáltatás újraindulása után pedig 30 percig tartsátok szemben a lángot a fogyasztási pontokon, és persze akár keressétek fel a Disztrigáz weboldalát a földgáz használatára vonatkozó útmutató áttanulmányozásáért. Amennyiben kívülről jövő gázszagot éreznétek, értesítsétek a Disztrigáz Vesz RT-t a 0724 455 447-es telefonszámon. A következő szám pedig a Magneti.

Üdvözlet nektek, ez itt a nyáriasító délelőtti plusz a mikrofonnál még egy olyan 40 percig hosszú sennyival, és lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása is, amely a munkálat befejezése után a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. Egy történelmi jelentőségű karakteres műemlék épületről van szó, amelynek építészeti értékei valóban figyelemre méltók, olvasható a több fénykép kísérletében közített bejegyzésben. Egyébként nagyon fullosak a fotók, érdemes őket megnézni. A Bihar megyei tanástól a Bihari Napló azt az információt kapta, hogy már csak egy terem befejezése van hátra, ahol még a padló és falburkolatok lerakását kell elvégezni. Az épület többi része szinte teljesen elkészült. A végső műszaki átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik, ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Itt nálunk pedig érkeznek a továbbiakban is a legnagyobb slágerek, mert hát zene nélkül mit érünk mi, úgyhogy akkor ennek megfelelően szóljon most a be.

0: szép napot Nagyvárad, ez itt a délelőtti plusz, a Plusz FM-en, amely a Pece Parti Párizs hangja az éterben, hamarosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy jönnek a Plusz FM hírei Petrol Anitától. Egyebek között az is kiderül perceken belül, hogy mennyire kedvez az idei naptár a munkavállalóknak.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60,90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata, a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabad napot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire napos időnk lesz ma is, délután előfordulhat ugyan némi felhősödés, de ennek ellenére sem kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani, viszont kánikulai hőmérsékletekre továbbra is, jelenleg is már 26 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 36 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most vissza a zenéhez.
0: Na, folytassuk akkor most is a legjobb zenéket, és persze a tőletek érkezett mai kérdésemre való válaszaitokkal. De ha a legjobb zenék, akkor persze az Elizabeth Taylor sem maradhat el, Taylor Swift idei dala.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Szép napot, Nagyvárad! 9 óra 41 perckor, ez itt még mindig a vakációs délelőtti plusz, ahol továbbra is mindent elkövetek, hogy megfelelően tájékoztassalak benneteket, és ebben egyébként ti is segíthettek, ha bármit láttok, hallottok, azt léci, osszátok meg velem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén hozzá tudtok szólni az adáshoz, de jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudlak benneteket, hogy tegyétek is azt meg. Hát ugye, mint köztudott, felhatalmazta a Bolozsán kabinet a villamosenergia hálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztást is korlátozhatják. A kérdésre amúgy még egy olyan 10 percig a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsApp-on, Viber-en, de akár telefonon is válaszolhattok, és akkor az nekem úgy nagyon jó lenne, most pedig így a jó.

Nagyvárad, 9 óra 48 perckor a nyáriasított délelőtti plusz mikrofonjánál még ugyan 10 percig hosszú. Zsenyi, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy a közeljövőben a lakossági áramfogyasztást is korlátozhatják. Székely Ilona például azt írja, hogy ez várható volt, minden lassan elfogy, az időjárás, a vízhiánya még tesz egy lapáttal rá. Vajon az emberek türelme mikor fogyik el? Aztán Madacsi Varga István azt írja, az a baj, bárki lesz kormányon, ugyanígy gondolkodna, az unió terve mindez, és aki az unióhoz tartozik, annak a tervet be kell tartani. Olyan, mint amit a gyárakban a főnök mond, azt kell csinálni, mivel jó pár ország el van adósodva, az uniótól függ, már nem lenne nyugdíj sem, ha nem vették volna fel a hiteleket, de mondom, bárki lesz a miniszter, az unió utasítását fogja végrehajtani, ami a legrosszabb, hogy Ukrajnának adunk áramot, és a nép fogja megsínleni. Elvira is kommentelt, azzal etetnek minket, hogy energiaválság van, de akkor minek gyártják nyakra főre az elektromos autókat, meg az elektromos rollereket, mi meg takarékoskodjunk az árammal, amiért amúgy is jó pénzt fizetünk, ez megint bűzdik egy kicsit, vagy nem? Aztán Kocsis Olivér Géza is írt, regionális áramszünetek lesznek, ez nem olyan egyszerű, hogy lekapcsolunk egy vagy két fogyasztót, egyszerűen borulni fog, mint a dominó, ha nincs paraméterek között, az újraindított hőerőművekre folyamatosan szükség lenne. Aztán Horezán Cecília azt írja, semennyire, akkor importálják, ami nem túl jó, mert gondolom drágább lesz. Aztán Veres János is kommentelt, Bolozsántól minden kitelik, vág, adót emel, megszorít, kirúg, de nem ad. Az is igaz, hogy 260 milliárd adósságból, ami a román államnak van, nehéz lenne adni. Aztán Nagy Sándor is írt, hogy korlátozzák az áramellátást, az egy dolog. Tegnap olvastam a HVG-n, hogy az EU gáztározói soha nem voltak ennyire üresek. 58%-os a töltöttség, a legnagyobb fogyasztó Németország még rosszabbul áll, 47%-kal lehet előkotolni a bundabugyi télire. A másik jó hír, hogy a kormánynak eszeágában sincs csökkenteni az üzemanyagok adóját, ehelyett bankkölcsönt ajánlanak a cégeknek üzemanyag vásárlása. Magyarul nem elég, hogy a kormány degeszel tömi a zsebeit, nyerjenek a bankok is, ha hozzáteszed a kamatokat, a mostani árakhoz hamarosan úgy élünk majd, mint a kivert kutyák a saját országunkban. Drágáim, keservestél már ránk. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, időrövidsége véget, nem tudom nyilván mindent beolvasni, úgyhogy ezért csak szemezgettem belőlük, de köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Cserébe

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ariana Grande és tőle a One Last Time, és hát én is utolsó alkalommal szólok ma hozzátok, mert ennyi volt már az összebont vakációs reggeli és délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki most elbúcsúzik, mentem is, viszont ti feltételül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. A következő pár órában hallgathatjátok szinte megszakítás nélkül a legjobb Plusz FM-es zenéket, de 15 órától utána kezdetét veszi majd a Sláger Plusz Keserű Tomival, 20 órakor pedig berovog majd az a bizonyos zenevonat is. Én pedig köszönöm, hogy velem tartottatok, várlak majd benneteket holnap is, mert természetesen megint lesz vakációs reggeli és délelőtti plusz összebomba 6-tól 10-ig, de addig is szép napot és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Próbáld ki te is a kálma csuptapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamos energia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamos energiaszámlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány. Az unió standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
5: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában. Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Festékes. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. 1-2 éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

nem pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOC LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítés éretett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktélt találtak a sénruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk. Csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Yarrow Financial gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncsprogram apropóján. Az elektromos járművekre szánt 120 millió lej összegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautók ára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagár drágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az 1-2 évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállást végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a sén által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brémai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legtöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Fáradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
5: magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktél találtak a sénruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk. Csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Yaro Financial gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncsprogram apropóján. Az elektromos művekre szánt 120 millió lejösszegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautók ára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagár drágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az 1-2 évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállás végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a sén által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brímai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legtöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek dzseki esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.
0: Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktélt találtak a sényruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk. Csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Yarrow Financial gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncs program apropóján. Az elektromos művekre szánt 120 millió lejösszegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautókára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagárdrágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az 1-2 évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállást végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a sén által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brímai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legtöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jacky esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fa túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Kiss FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamosenergia akár 20%-os drágulását okozhatja, gongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamosenergia számlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány. Az unió standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
2: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: A nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. augusztus 11-e kedd van, Isten hozott benneteket a fedélzeten, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz első felvonása az első óra, a mikrofonnál pedig a következő 4x60 percben Keserű Tomi. Tartsatok velem mindenképpen, hiszen egyrészről unatkozni nem fogunk, másrészről pedig hozok rengeteg fontos helyi hírt, aktualitást, és jönnek az érdekességek, a színes hírek. Például a C-vitaminnal és az agy öregedésével kapcsolatban az első órában új kutatás készült a memóriáról. Jönnek a részletek, figyeljetek mindenképpen, és ha már memória, akkor ne feledkezzünk meg a slágerekről és a magyar kedvencekről sem. Jó, indulunk, szép napot, jó rádiózás nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek!

Sláger Plusz első órájában vagyunk, és akkor jöjjenek a fontos helyi infók, ahogyan ígértem nektek. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint augusztus 14-éig az Aluminé utcán az M1-M2 és M4-M5 tömbháza környékén faápolási és fakivágási munkálatok zajlanak. Az érintett területeken szükség szerint metszést, fakivágást és tuskó eltávolítást végeznek. A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében a gépkocsi vezetőket arra kérik, hogy ne parkoljatok a beavatkozás által érintett fák közvetlen közelébe, valamint tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket és a helyszínen dolgozók utasításait. A program az időjárási körülményektől, a helyszínen tapasztaltaktól, illetve előre nem látott beavatkozásoktól függően módosulhat. Egyébként nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket, valamint az együttműködéseteket, nehogy baja essen az autóknak, azért nagyon fontos odafigyelni ezekre a dolgokra. Köszönöm szépen, cserében már is küldöm nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: legjobbak a legjobb helyen, hol máshol, hát mindenki itt a Plusz FM-en. Képzeljétek el, az elmúlt napokban ismeretlenek különböző fémtárgyakat szórtak az A2-es, azaz a Soarelui autópályára, amelyek könnyen tönkretehetik a járművek abroncsait. Egyes érintett sofőrök szerint az akciók mögött olyan személyek állhatnak, akik autószállítókkal vagy mobil gumiszervízzel dolgoznak, írja a Teberény Info. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság képviselői szerint az utóbbi időszakban az autópályán olyan fémtárgyakat is találtak, amelyek valószínűleg ócskavasat szállító teherautókról estek le. Ugyanakkor számos házilag készített, szándékosan az úttestre dobott eszközt is felfedeztek. Ezek között egymáshoz heggesztett szögek is voltak. A közösségi médiában több száz sofőr számolt be hasonló esetről. A számos beszámoló ellenére a rendőrség egyelőre nem közölt információkat az ügyben. Egy dolog azonban biztos, akár véletlenül, akár szándékosan kerültek az útra a veszélyes tárgyak, a Teberes tábja az A2-es autópálya parkolóiban több autószállítót és mobil gumiszervizt is látott egy helyen várakozni, vélhetően arra, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott sofőröknek. A hatóságok azt tanácsolják a sofőröknek, hogy ha az út dilatációs hézagainál elhelyezett hasonló szúrótárgyakat észlelnek, akkor hívják az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság diszpécser szolgálatát a 021 9360-as telefonszámon. Hát nem tudom, hogy kik azok, akik ilyet csinálnak, de hát azért ezt mégsem lenne szabad, úgy gondolom, hiszen azért ez rettentően balesetveszélyes is. Ha valaki az autópálya nagy sebességnél belefut egy ilyenbe, annak azért beláthatatlan következményei lehetnek, úgyhogy hát ez mindenképpen felelősségre vonást követel. Ti pedig, ha esetleg belefutottatok egy ilyenbe, vagy hasonló jellegű dologgal találkoztok, akkor mindenképpen értesítsétek a megfelelő hatóságot, jó? Nagyon szépen köszönöm, további jó rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
6: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, vissza a slágerekhez és a magyar kedvencekhez itt a Plusz FM-en, úgyhogy ti is maradjatok velem mindenképpen. Onnál is inkább, hiszen nem sokára hozom majd az úra hírét a C-vitaminnal és az agyunk öregedésével kapcsolatban, hogy mi az összefüggés, az hamarosan kiderül.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.
7: Ez a Plusz FM.
1: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Plusz első órájában akkor a memóriával és a vitaminokkal foglalkozunk a folytatásban. Új kutatás vizsgálta ugyanis, hogy hogyan hat a C-vitamin az agy öregedésére és a memória működésére. A kutatók arra jutottak, hogy a C-vitamin nem csak az immunrendszerben játszik szerepet, hanem az idegsejtek védelmében is. Különösen azokban a területekben, amelyek a tanulásért és az emlékezésért felelnek. A tanulmány szerint a megfelelő C-vitamin szint segíthet lassítani az agy természetes öregedési folyamatát, és javíthatja a rövidtávú memóriát. A kutatók úgy fogalmaznak, a C-vitamin antioxidáns hatása miatt képes csökkenteni azokat a sejtkárosodásokat, amelyek idővel rontják a kognitív teljesítményt. A cikk egyébként kiemeli, hogy a C-vitamin természetesen nem csodaszer, de fontos kiegészítője lehet egy tudatos életmódnak. A szakértők szerint a legjobb, ha természetes forrásból visszük be, mondjuk zöldségekből, gyümölcsökből, mert így egyéb az agyműködés támogató tápanyagokhoz is hozzájutunk. Úgyhogy nagyon fontos dolog ez, ti is figyeljetek oda a megfelelő vitaminbevitelre. Jó egészséget kívánok nektek, és mindehhez még hozzájönnek ugye a slágerek és a magyar kedvencek is, hiszen ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

A Sláger Plusz első órájának most ebben a pillanatban van vége, de ugye megyünk tovább, nincs megállás, várjuk a friss infókat, a ropogós híreket, Petru Anita szállítja ezeket nekünk a mai nap folyamán, fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont én is visszatérek, és már is mutatom nektek azt a dalt, amivel indítjuk a második órát.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű, kilokomfort, toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktélt találtak a sínruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk. Csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Yarrow Financial gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncsprogram apropóján. Az elektromos művekre szánt 120 millió lejösszegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautók ára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagár drágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az egy-két évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállás végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a Shein által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brímai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legtöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek dzseki esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Továbbra is tombol a kánikula, a mai napon napközben akár 35, éjjel pedig olyan 22-23 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, csapadék nem várható és fronthatás sem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős. A holnapi naptól aztán néhány fokot visszaesik majd a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: Lezárták a Stefáncsömáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsömáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsömáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independencei utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independencei utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncsömáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Folytatódik kedden augusztus 11-én a kedvenc adótokon a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz, ez már a második óra. A mikrofonnál a stúdióban a keverőpult mögött továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában is hozom nektek a fontos dolgokat, ugye a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit. Aztán meg azok figyelmét is kérném szépen, akik szeretik az őszi barackot. Képzeljétek el, azt mondják a szakemberek, hogy egyetlen pillantásból megállapíthatjuk és kiderülhet, hogy melyik gyümölcs, melyik őszi barack lesz igazán finom. Úgyhogy hozom ezzel kapcsolatban is a részleteket az óra második felében, és nem hiányozhatnak a legjobb dalok sem, úgyhogy indulunk. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, ti a Plusz FM-et hallgatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiből fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

város részben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a nagyváradi polgármesteri hivatal ingatlan kezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portál.parkár.oradia.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. A következő övezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakorosu, Robert Owen, Publius Ovidius Nászó és a Joan Cantacuzino utcák övezete. A Spájú Krisené, a Galileo Galilei utca, a Kántemir út környéke, Észak-ősi városrész, Aluminei utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, a Henry Coandő, a Xenopol, a Dimitrie Pompei utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudják teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak, akik pedig már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük a saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. Köszönöm szépen!

0: Zene a folytatásban továbbra is itt a Plusz FM-en, most jön egy jó kis programajánlat. A Nagyváradi Állami Filharmónia ugyanis ezen a nyáron is különleges helyszínekre viszi a zenét az Iníció elnevezésű koncertsorozattal. Szeptember 4-éig szabadtéri hangversenyek és kamarakoncertek várják a közönséget a város legszebb pontjain. A program kínálat pedig hát a szimfonikus rocktól és popzenétől kezdve a latin dallamokon, a klezmeren és a filmzenéken át egészen a klasszikus hangzásig terjed. A holnapi napon egyébként este 20 órától szimfonikus pop a Székesegyháznál elnevezéssel a Szent László téren lehet megtekinteni egy koncertet, amelyre a belépés természetesen ingyenes, úgyhogy ne hagyjátok ki, jó szórakozást és jó zenehallgatást hozzá. De természetesen nálunk is itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
7: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
6: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
8: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
9: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
10: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
9: A sztár fellépők között

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: És most vissza a zenéhez!
6: Ez a Plusz FM, és benne a Sláger Plusz, a legnagyobb kedvencekkel, és hamarosan az úr a hírével, az őszi barack lesz majd terítéken. Megnézzük majd, hogy hogyan kell kiválasztani, hogy igazán finom legyen a gyümölcs, amit megeszünk. Jönnek a részletek nem sokára, most pedig fogyasszátok egészséggel a slágereket és a magyar kedvenceket.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

Sláger plusz második órájában akkor, ahogyan ígértem nektek, egy gyümölcs lesz a fókuszban és a középpontban, az őszi barack, aminek a kiválasztása hát nem csak annyi, hogy megfogjuk és hazavisszük. A szakemberek azt mondják, hogy a jó baracknak több egyértelmű jele van, és ezekre bizony érdemes figyelni, ha igazán érett lédús gyümölcsöt szeretnénk. A szakértők szerint a legfontosabb a szín és az illat. Az érett őszi barack héja mély, teltárnyalatú, és már messziről érezni az édes illatát. Ha nincs illata, valószínűleg még kemény és éretlen. A barack nem attól jó, hogy puha, sőt a túl puha gyümölcs már túl érett lehet. Inkább azt kell nézni, hogy enyhén engede a héj alatti hús, amikor finoman megnyomjuk. A sérülések, horpadások, barnulások viszont egyértelmű jelei annak, hogy a gyümölcs már bizony nem friss. Nagyon fontos az is, hogy a barackot ne hűtőben tároljuk, mert elveszíti az aromáját. Szoba hőmérsékleten érik tovább, és így marad meg az a jellegzetes nyári, illatos ízvilág, amiért szeretjük, és amit rögtön érzünk, ugye, amikor az őszi barackról beszélünk, úgyhogy ha esetleg megkívántátok, akkor gyorsan szerezzetek be belőle néhányat. Én megküldöm mellé a slágerekkel és a magyar kedvencekkel a többi vitamint itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

No hát a Sláger Plusz második óráján is túl vagyunk. Sikerrel vettük az akadályokat, mondhatom ezt augusztus 11-én kedden. Úgyhogy itt az ideje, hogy meghallgassuk a friss híreket, az aktuális információkat. Petru Anitának adom át a mikrofont, a stúdiót és a szót a folytatásban. A hírek után pedig indul a harmadik óra, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Figyelem!

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű, kilokomfort, toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraxmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra, Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamos energia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamosenergia számlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra, Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. de ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
11: Továbbra is tombol a kánikula, a mai napon napközben akár 35, éjjel pedig olyan 22-23 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, csapadék nem várható és fronthatás sem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős. A holnapi naptól aztán néhány fokot visszábesik majd a hőmérséklet.
12: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
13: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Lezárták a Stefáncsömáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsömáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsömáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independence utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncsömáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
10: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
11: És kérem szépen, már fél időnél járunk itt a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik óra veszi kezdetét ebben a pillanatban. Hogy vagytok? 2026. augusztus 11-e kedd van. Szépen lassan haladunk ugye a hét napjain. A mikrofonnál egyébként kérsérjük Tomi, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a témánk. Sült csirkés keks, ez az új amerikai őrület. Nem tudom, hogy ti megkóstolnátok-e. Az óra második felében hozom majd ezzel kapcsolatban a hírt. Aztán közben nem hiányozhatnak ugye a helyi aktualitások sem, valamint a legnagyobb kedvencek. Start!
10: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

kellemes szép napot, további jó rádiózást a Sláger Plusz harmadik órájában. Hát bár a jelenség az ország nyugati térségénél figyelhető meg legjobban, augusztus 12-én most szerdán részleges napfogyatkozás lesz térségünkben is. A hold 33,2%-ban takarja majd el a napot. Nagyváradon konkrétan 20 óra 22 perckor kezdődik, a tetőpontját pedig 20 óra 45 perckor éri el, mindössze 3 perccel napnyugta előtt, így 20 óra 48 percig figyelhető meg. Romániában amúgy a legnagyobb százalékban Nagykárolyban fogja takarni a hold a napot, ez 34,2%. A második helyet Nagyszalonta foglalja el, majd Nagyvárad, Margitta és Szatmárnémeti következik a sorban. Viszont fel kell hívni a figyelmet arra, hogy csak megfelelő eszközökkel lehet biztonságosan megfigyelni a részleges napfogyatkozást. Például biztonságosan nézhettek a napba egy nagyon sötét árnyalatú

zöld hegesztő üveg használatával. A legjobb megoldás a Mylar napszűrőfólia, amely csillagászati szaküzletekben szerezhető be. Napfogyatkozás megfigyelő szemüveg is használható, azonban a hagyományos szemüveg erre a célra nem alkalmas. Akik csillagászati műszerrel szeretnék megfigyelni a napfogyatkozást, rendkívül óvatosan járjanak el, mert egyetlen hibás mozdulat is maradandó látáskárosodást okozhat. Speciális napszűrő hiányában semmiképpen ne figyeljétek meg a jelenséget távcsővel vagy más csillagászati műszerrel, figyelmeztetnek a szakemberek. A legbiztonságosabb megoldás az úgynevezett vetítéses módszer. Ilyenkor a távcső okulárja mögé egy fehér kartont vagy papírlapot helyeznek, amelyre a nap képe betül. A napfogyatkozás így a kivetített képen egyszerre több ember számára is biztonságosan megfigyelhető. Arra kérlek benneteket, hogy ezekre mindenképpen figyeljetek oda, és legfőképpen a gyerekekre, hogy ők is biztonságban meg tudják nézni ezt a fantasztikus eseményt, ami tehát augusztus 12-én szerdán vár majd rátok. A slágerek és a magyar kedvencek pedig most rögtön itt a Pluszon.

0: Jó munkát, kitartást kívánok nektek itt a Sláger Pluszban, és ha már itt tartunk, hát sajnos nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak. Bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel nagy boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabad nap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez, anélkül, hogy szabadságot kellene kivenni. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik. December 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot. Az augusztusi munkaszüneti nap után, tehát a hétköznapra eső hivatalos ünnepnapok közül már csak november 30-a, december 1-e és december 25-e marad hátra. Aki ezeken kívül hosszabb pihenőt szeretne, annak szabadságot kell kivennie. És természetesen érdemes hallgatni a Plusz FM-et is, ahol folyamatosan pörgetem nektek a legjobb zenéket. Figyeljetek majd!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sör ára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A folytatásban, hát hogy is fogalmazzak, egy kis édességgel, egy kis desszerttel készülök nektek, ugyanis nem sokára hozom majd a legújabb amerikai őrületet, egy hiánypótló dolgot, ez nem más, mint a sült csirkés keksz. Megkóstolnátok? Én nem vagyok benne biztos. Hogy pontosan mit kell róla tudni, az nem sokára kiderül, most meg zenélünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
7: Ez a Plusz, ez a

0: tudod meg már.
1: Már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, hát kérem szépen érkezzen a mai nap legszürreálisabb híre. Az egyik magazin beszámolója szerint az Egyesült Államokban új gasztrotrend borzolja a kedélyeket. Megjelent a sült csirkés ízű keksz, amelyet a gyártó kifejezetten meglepetés snacknek szán. A termék állítólag ropogós, sós és a klasszikus amerikai fried chicken fűszerezését idézi, vagyis paprikás, fokhagymás, enyhén borsos aromát kapott. A cikk szerint a keksz nem édesség, hanem inkább egy sós, fűszeres rágcsálnivaló, amelyet a gyártó azoknak ajánl, akik szeretnek új ízeket kipróbálni, vagy éppen valami szokatlan snackkel dobnák fel a bulit. A visszajelzések egyébként megosztóak. Van, aki szerint meglepően finom, mások szerint inkább egyszer kipróbálós kategória. A trend egyébként jól mutatja, hogy az amerikai snack piac továbbra is imádja a merész íz kombinációkat. A sült csirkés keksz pedig pontosan ilyen. Játékos, provokatív és biztosan beszédtéma lesz, ha valaki előveszi egy társaságban. Hát érdekes lehet a kombó, én nem biztos, hogy kipróbálnám egyébként, nekem a kekszhez valahogy nem passzol a sült csirke íz, hát majd a TikTokon felkapják, ha még eddig nem történt meg, és akkor ott meg majd még tovább fog menni az őrület, hát az amerikaiak mindenre is kaphatóak, talán tőlük már csak a távol-keleten élők, mondjuk a japánok lehetnek őrültebbek egy fokkal, lehetséges, hogyha oda hozzájuk kijut majd a sült csirkés keksz, akkor ők lesznek az igazi felvevő piac. No hát a puding próbálja az evés, nyilván nem mondok véleményt, úgyhogy nem kóstoltam. Hát, hogy felénk lehet-e majd kapni, arról sajnos nem szólnak a hírek. Nálunk itt vannak viszont a slágerek és a magyar kedvencek, ezek megbízhatóan hozzák a stabil minőséget.

0: rest in peace.
1: A jóból sosem elég, ez két dolgot jelent, azt, hogy folytatódik a Sláger Plusz, ugye a harmadik órát most lezárjuk, aztán jön a negyedik etap, a negyedik felvonás. A másik jó dolog pedig az, hogy Petru Anita is érkezik és hozza nektek a friss infókat, a ropogós híreket, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, a hírek után pedig akkor indítjuk a következő órát méghozzá ezzel a dallal.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Továbbra is tombol a kánikula, a mai napon napközben akár 35, éjjel pedig olyan 22-23 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, csapadék nem várható és fronthatás sem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős. A holnapi naptól aztán néhány fokot visszávesik majd a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatják.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Lezárták a Stefáncsamáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsamáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsamáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independencei utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independencei utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncsamáres sugárúton, a Milk Kovalói utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: No, akkor még egy óra együtt itt a Sláger Pluszban. A negyedik utolsó felvonás veszi kezdetét 2026. augusztus 11-én kedden. A nyár hivatalos adójában itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a mikrofonnál kísérő Tomi. Hát kérem szépen, ebben az órában egy újabb érdekességgel is készülök nektek a fontos helyi aktualitások mellett. Megérkezett ugyanis a póló, amit egy hónapig nem kell mosni. Hogy miért, az is kiderül hamarosan. A jó zenékre, a slágerekre és a magyar kedvencekre viszont folyamatosan szükségünk van, úgyhogy 3-2-1, csapjunk bele az órába!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Sláger plusz 4. órája dübörög 2026. augusztus 11-én kedden, és még ebben az órában a 4. felvonásban is van mondani valóm. Jelenleg 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a román vízügyi igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Nyámc és Bihar, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük 55 település Botosán megyében található, írja az Agile Press. A vízügyi igazgatóság szóvivője szerint az ország több, hagyományosan aszálynak kitettő térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Munténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást, részletezte a szóvivő. A Duna vízhozama pénteken másodpercenként 1400 köbméter volt, és az előrejelzések szerint ez az érték a napokban sem változott jelentősen. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet prognózisa szerint augusztus 13-án a folyó vízhozama enyhén nőni kezd, és eléri a másodpercenkénti 1450 köbmétert. A szóvivő szerint ez jó hírnek számít, mert továbbra is csapadékhiány van mind a Duna-romániai szakaszán, mind a folyam felső vízgyűjtő területén, beleértve a mellékfolyóit, a Szávát, a Drávát és a Moravát is. Reméljük, hogy javul majd a helyzet. Jó zenékből viszont nincsen hiány, hiszen ti a Plusz FM-et hallgatjátok.

0: slágerek és magyar kedvencek, és még mindig sláger plusz természetesen. A rendkívüli hőség miatt a megszokottnál jóval több darázs jelent meg a Bihar-hegység turista útvonalain, figyelmeztet a Bihar megyei hegyi mentőszolgálat. Az elmúlt napokban több esetben is segítséget kellett nyújtaniuk olyan kirándulóknak, akiket egyszerre több darázs csípett meg. A legsúlyosabb esetben egy gyermeknél a csípések következtében súlyos allergiás reakció alakult ki. A helyszínre a hegyi mentők mellett a Pádis fennsíkon szolgálatot teljesítő Smurd mentőegység orvosai is kivonultak, és sürgősségi ellátásra volt szükség. A hegyi mentők szerint több darázsfészket is észleltek a Pádis környéki turista ösvényeken. Különösen óvatosnak kell lenni azokon a helyeken, ahol erős zümmögés hallatszik kidőlt fák, fa törzsek gyökerei vagy földbe vájt üregek közeléből, mivel ezek gyakran darázsfészkeket rejtenek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyitva hagyott italos palackok és poharak is veszélyt jelenthetnek. Több olyan esetet is jelentettek, amikor a darazsak az italba repültek, és a figyelmetlen fogyasztás következtében a szájban vagy a torokban okoztak csípést, ami különösen veszélyes lehet. A Bihar megyei hegyi mentő szolgálata arra kéri a kirándulókat, hogy fokozott körültekintéssel és felelősségteljesen közlekedjetek a hegyekben. Mint hangsúlyozzák, a természetben mindig számolni kell előre nem látható veszélyforrásokkal, ezért az óvatosság sok esetben megelőzheti a súlyos baleseteket és egészségügyi vészhelyzeteket, úgyhogy ezügyben is nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket, vigyázzatok magatokra, ez a legfontosabb.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál! Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk! Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
4: Ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Vendéges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Ez a Plusz FM-en a Sláger Plusz és a negyedik óra, és hamarosan érkezik az óra híre méghozzá egy vadonatúj innovációval kapcsolatban. Itt a póló ugyanis, amit állítólag egy hónapig nem kell kimosni, hogy ez minek köszönhető, és hogy milyen szerepe van egyébként a mindennapi életünkben, és hogy milyen hatása van a környezetre, az is kiderül hamarosan. Most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, amelyek hát ránk vannak hatással, sokkal jobb lesz tőle a kedvünk. Figyeljetek csak!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a

akkor a Sláger Plusz negyedik órájában divatoljunk egy kicsit, ugyanis képzeljétek el, megérkezett egy új különleges ruhadarab, amely teljesen átírhatja a mindennapi öltözködést. Egy póló, amit akár egy hónapig sem kell kimosni. A fejlesztés mögött egy innovatív textil technológia áll, amely antibakteriális és szagsemlegesítő tulajdonságokat kapott. Vagyis a póló nem veszi át a kellemetlen szagokat, és nem is koszolódik úgy, mint a hagyományos pamut. A gyártó szerint a titok a speciális szálösszetételben és a felületkezelésben rejlik. A póló lélegző, könnyű, és úgy tervezték, hogy intenzív használat mellett is friss maradjon. Ez nem csak kényelmi kérdés egyébként, hanem környezeti előny is. Ha kevesebbet mosunk, akkor csökken a víz és az energiafelhasználás, és a ruhák is tovább bírják. A tesztelők szerint a póló valóban tartja az ígéretét. Edzés, utazás vagy mindennapi viselet után sem lesz szagos, és elég csak szellőztetni. A trend jól mutatja egyébként, hogy a divatipar egyre inkább a fenntartható, praktikus megoldások felé mozdul. Aztán majd jön a havonta egyszer mosható nadrág, a havonta egyszer mosható, nem tudom, zokni, és a havonta egyszer mosható alsó nadrág. Hát ebbe már úgy nem szeretnék nyilván belegondolni. Maradjunk inkább a jó zenéknél itt a Plusz FM-en, úgyhogy már is érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek. Megyünk tovább, további nagyon szuper keddi napot kívánok nektek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát ez volt kérem szépen a Sláger Plusz kedden augusztus 11-én. Bízom benne, hogy szuperül töltöttétek el az elmúlt 4 órát, én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket és azt, hogy együtt rádióztunk. Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek. Holnap szerdán is várlak benneteket a szokott időben és helyen. A folytatásban jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig startol egy újabb zenei óra, én pedig búcsúzom. Hello mindenkinek!

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sör ára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99 banért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktélt találtak a sénruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk, csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Yarrow Financial gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncs program apropóján. Az elektromos művekre szánt 120 millió lejösszegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautókára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagárdrágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az 1-2 évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállás végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a sén által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brímai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek dzseki esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek, Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamos energia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamos energiaszámlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány. Az unió standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
0: És most Nagyváradról, nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kell.

0: és tőlem is megkérdezi. Mit mondjak én majd ő neki? Mit mondjak én?
1: Ez a Zenevonat
2: a Plusz FM-en.
1: A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.
3: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
4: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktélt találtak a sénruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk, csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Yaro Financial gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncsprogram apropóján. Az elektromos művekre szánt 120 millió lejösszegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautók ára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagárdrágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az 1-2 évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállás végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a sén által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brémai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legtöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek dzseki esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: családi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-en!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez...

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamosenergia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselica szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamosenergia számlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárulását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe kedre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, baj nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket. Megint hódít a szürke gazdaság az idegenforgalomban, rövid idő alatt váltak semmivé a kifehérítésére tett erőfeszítések. Veszélyes vegyi koktélt találtak a sénruhákban, a megengedett érték több ezerszeresét mutatták ki a laboratóriumi tesztek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hónapok óta tartó üzemanyagárválság látványosan oldja az elektromos autókkal szembeni előítéleteket, hiszen nem mindegy, hogy egy autót havi 1000 vagy 100 lejből működtetünk, csak hogy a rohamosan növekedő kereslet anyagilag egyre nehezebbé teszi a váltást. Idén júniusban 2264 elektromos járművet helyeztek forgalomba Romániában, ami az eddigi legjobb havi teljesítmény az elektromos autók piacán, derül ki egy elemzésből. Az Yaro Financial gazdasági lap júliusban készített körképet a lakossági új autóvásárlás támogató roncsprogram apropóján. Az elektromos művekre szánt 120 millió lejösszegű költségvetés a meghirdetett pályázati időszak kezdetétől számított 10. napon kimerült. Állami támogatással a legolcsóbb új villanyautók ára 14 ezer euró alá süllyedt a hazai piacon. Az olcsóbb, de minőséget is kínáló kínai márkák térhódítása, a tartós globális olajválság és a megállíthatatlannak tűnő romániai üzemanyagárdrágulás a közeljövőben még inkább ösztönözheti az 1-2 évvel ezelőtt még leküzdhetetlennek tűnő félelmek leépülését. Így a jó ideje hangoztatott zöld átállás végül az anyagi kényszer tudja a legkönnyebben előidézni. Rövid idő alatt váltak semmivé az idegenforgalom kifehérítésére tett erőfeszítések azt követően, hogy a kormány felére csökkentette a nyaralási utalványok értékét. A turizmusban súlyosak és láthatóak a hatások. A tengerparton az engedélyezett kibérelhető lakások száma megfeleződött, mivel a tulajdonosok nagy része visszatért a szürke gazdaságba. A tavalyi turisztikai szezon kezdetén 3584 minősített szálláshelyként működő lakás volt a román tengerparton, idén a szakminisztérium kimutatásai szerint már csak 1847 ilyen van. A hivatalos nyilvántartásból hiányzó lakások nem tűntek el. A tulajdonosok nagy része lemondott a minősítésről, és visszatért az adót nem fizető kiadáshoz, mivel a nyaralási utalványok értékének a csökkentése visszavetette a keresletet, ami miatt kevésbé lett vonzó az engedélyezett módon való működés. Az állam kétszer veszít, kevesebb adót és illetéket szed be, és akaratlanul a szürke gazdaságot ösztönzi. Az uniós jogszabályokban rögzített határértékeket messze meghaladó, veszélyes koncentrációban tartalmaz mérgező vegyi anyagokat a sén által értékesített ruházati termékek egy része, derült ki a Brímai Környezetvédelmi Intézet legfrissebb vizsgálatából. A legdöbbenetesebb és legveszélyesebb határérték túllépéseket két gyermek, illetve kamaszkabátnál mérték. Egy gyermek Jackie esetében a rákkeltő PFAS vegyületek megengedett mennyiségét több mint 1100-szorosan lépték túl, egy tinédzsereknek szánt kabátban pedig a koncentráció a törvényes küszöbérték több mint 12 000-szer. Volt. A PFAS anyagokat a textiliparban vízlepergető, valamint folt és zsírtaszító rétegek kialakítására használják. Ezeket a köznyelvben örökvegyi anyagoknak nevezik, mivel a környezetben nem bomlanak le, és felhalmozódnak az emberi szervezetben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszán. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei fűtési szezonban feszültebb helyzet alakulhat ki a gázpiacon, mivel mind nálunk, mind Európában a tárolási szint jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, ami a villamosenergia akár 20%-os drágulását okozhatja, kongatta meg a vészharangot Dumitru Kiselice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A legfrissebb adatok szerint Románia földgáztárolói 62,7%-os feltöltöttségi szintet értek el. Nagyon közel áll Magyarországhoz, és olyan országok előtt végzett, mint Franciaország, Németország és Ausztria. Ugyanakkor a jelenlegi szint alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában mért érték. Vagyis a helyzet egyáltalán nem jó. Kiselice szerint egyenesen aggodalomra ad okot. Az egyesület elnöke a villamosenergia számlák emelkedésére számít, és a szolgáltatók hamarosan új ajánlatokat küldenek a fogyasztóknak. Az A3-as autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen. A különleges útszakaszt Bisztra-Terebes és Bihar között alakítják ki. A 3 kilométeres részt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi szakaszát. Ugyanakkor rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. A kialakításnak köszönhetően szükség esetén nem csak maga az autópálya, hanem a közelben található szolgáltatóhelyek infrastruktúrája is alkalmas arra, hogy a gépet hosszabb ideig is állomásoztatni lehessen. Az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Az elemzés szerint az egészséges élelmiszer egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Hát

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap, a dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyelőre nem függesztetik fel azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik nem fizetik be a közlekedési bírságaikat. Bár a kormány által kidolgozott új mechanizmus előírja a jogosítvány felfüggesztését, egy bírósági ítélet miatt egyelőre nem lehet alkalmazni. A döntés nem szünteti meg véglegesen az intézkedést, de megakadályozza annak alkalmazását mindaddig, amíg a kormány által bejelentett fellebbezésről nem születik döntés, vagy amíg a bíróságok új határozatot nem hoznak. Ennek meghozataláig a bírság be nem fizetése nem vonhatja maga után a jogosítvány felfüggesztését. A bírságok azonban továbbra is tartozások maradnak a helyi költségvetés felé, és a hatóságok továbbra is alkalmazhatják a behajtás szokásos eszközeit, beleértve a számlák zárolását vagy kényszer végrehajtást. Az elmúlt évek legnagyobb vállalkozásába fogott Nagyvárad önkormányzata a város közlekedési rendszerének teljes újragondolásába. A cél nem csupán az autóforgalom gyorsítása volt, hanem az is, hogy a villamos közlekedés megszabaduljon azoktól az útkereszteződésektől, ahol eddig a kötött pályás és a közúti forgalom kölcsönösen feltartotta egymást. Az aluljárók építése miatt a város egy része jelenleg szinte a feje tetején áll, ám a helyiek és az ide látogatók türelme várhatóan meghozza gyümölcsét. Egy-két éven belül Nagyvárad Románia egyik legmodernebb városává válhat. A közúti fejlesztések szorosan kapcsolódnak a villamos közlekedés korszerűsítéséhez. Az elképzelés szerint ugyanazzal a járműparkkal sűrűbb menetrend lesz tartható, mivel a villamosoknak egyre kevesebb helyen kell megállniuk a közúti forgalom miatt. Nem kedvez az idei naptár a munkavállalóknak, bár augusztusban ismét lesz hivatalos ünnepnap. A dolgozók nem kapnak hosszú hétvégét, mivel Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e idén szombatra esik. Ez azt jelenti, hogy a hétfőtől péntekig dolgozók számára a hétvége miatt nem jár plusz szabadnap. A következő hosszabb pihenőre egészen november végéig kell várni. A naptár ekkor kedvezőbben alakul, hiszen november 30-a Szent András napja hétfőre, míg december 1-e Románia nemzeti ünnepe keddre esik. A két munkaszüneti nap az előtte lévő hétvégével együtt 4 napos hosszú hétvégét eredményez. Az év utolsó ünnepi időszaka karácsonykor következik, december 25-e karácsony első napja péntekre esik, így 3 napos hétvégét biztosít. A második ünnepnap december 26-a azonban szombat lesz, ezért a legtöbb munkavállaló számára ez sem jelent további plusz szabadnapot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.